0: Odbyla nám 8. hodina a víkendové jukeboxy s Alexem právě startují. Pojďme to rozjet.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
3: Skapadabadu, pindu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dud